mentitka. Vastičkát se zemre nokam a munna. Tipa este jö jönnök patókodja. Se pomani poljonna majon etit. Se patűz vasodrita svoj mekon mir. Ebb se trecsinca kunna.